0: 方不会允许任何威胁其国家安全的行为。18号，以色列国防军在叙土边境附近对一处空军基地发起了数次空袭。以方指责叙利亚允许土耳其在叙部署军队，称其对以方构成威胁。土耳其政府19号表示，以色列的指控是站不住脚的。叙利亚过渡政府也对以色列的行为予以强烈谴责。
1: 也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚20号发表声明表示，也门胡塞武装当天对沙特阿拉伯南部的奈济兰地区的一个机场和沙特阿美公司在该地区的一处石油设施发动了无人机袭击。声明表示，两起袭击均达到目标，但他没有提供更多关于伤亡或者是损失的细节。声明表示，这次袭击是为了回应沙特无人机入侵也门北部萨达省的领空。沙特方面和阿美公司对此暂无评论。
0: 今年入夏以来，匈牙利持续遭遇高温干旱天气，导致多瑙河水位降至历史最低。由于冷却水源不足，该国唯一的核电站部分功能关闭。此外，低水位严重影响多瑙河航运，导致物流成本上升，或将对叙利亚经济造成损害。
2: 近期多瑙河匈牙利段水位持续下降，低水位严重干扰多瑙河航运，目前多瑙河货运基本停摆，从国外以来的邮轮也无法抵达布达佩斯。秋收后，预计匈牙利将有大量小麦、玉米等农作物经由多瑙河出口至国外，若货船无法满载或根本无法离港，势必将导致物流成本上升、利润率下降、匈牙利农产品竞争力受损。
3: De a Dunajáró szeretés majdnem ellehetetlenült. Tehát bizonyos szakaszokon minimális terheléssel az Aldonnal lehet menni, a magyar szakaszon egyáltalán nem lehet most már hajózni. Ezzel az áruforgalmat, ezzel a logisztikai láncok sérülnek. Tehát ez egy nagyon súlyos probléma, egész Európára nézve, nem csak Magyarországra nézve. Most éppen a mezőgazdasági termékeknek lenne itt a Isten igazából a szezonja, ezek sajnos átsorognak. Ez azt jelenti, hogy az idénre tervezett GDP növekedést ez el fogja vinni ez a szárazság és ez a Dunai hajózás, csak önmagában.
0: 据葡萄牙广播电视台20号报道，连日来在葡萄牙多地发生的森林火灾目前均已得到有效控制，其中受灾较为严重的阿罗卡地区火势已于20号上午得到遏制。不过，当地仍留有约600名救援人员、近200辆救援车辆以及2架灭火直升机驻守火场，继续开展余火清理和隐患排查工作。
4: 您正在收看的是《朝闻天下》。